0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Bitterkill Radio.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Good times come to me now.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen hullámvasút, olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az

Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lutheran Radio.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

És most korrigálnék valamit. Lunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Italo Café. Csak ingencek, csak ingencek meg. A Vitamio Rádióval. Csak ingencek, csak ingencek meg. A

hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

Jó, hallihó, hello, bello, kedves bitangok, hát remélem mindenki jól érzi magát ebbe a dög melegbe, ugye, jelenleg itt nálam 31 fok van, üdvözlök mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Hát végre a darázs is elhúzott, kihúzott a kecóból, attól féltem meg fog csípni, de hát nem jött össze neki, jól megkergettem, úgyhogy lelécelt, ugyanis tavaly előtt engem megcsípett a darázs a talpamat. És hát sajnos kórház lett a vége, ugyanis kiderült, hogy allergiás vagyok a darázs csípésre. Úgyhogy minden mehet szerintem mostantól kezdve, szóljatok a maminak, a papinak, meg mindenkinek, aki él és mozog, retrózunk egy jót, mit szóltok hozzá ebbe a jó kis melegbe, remélem azért a hűvösbe is vagytok, tartózkodtok páran, és nem megy agyatokra a dög meleg, ugye?

Látom, párommal bekészítettétek a bizonyos eszközöket, ugye? Légkondi, illetve mi az? Minek hívják? Úristen, nem tudom. Kergeti a levegőt, ugye? De ezzel csak az a baj, hogy a meleg levegőt kergeti a ventilátor, ugye? Végre megjött az a szó, hogy ventilátor. Hát igen, minden kezdet nehéz, főleg amikor nem jutnak eszembe a szavak, ugyebár. De ne izguljatok, nincsen semmi probléma, minden rendben van. Egyszer volt egy agyhártya gyulladásom, és azért van ez, hogy néha nem jutnak eszembe a savak, azaz a szavak.

Hey ho, halli ho, ez itt a retro műsor velem Szillel, egészen 18 óráig vagyok veletek, üdvözlök minden kedves külsős hallgatót, és minden kedves cseten lévő emberkét itt a Bitangyó Rádió chat falán. Itt van két robotunk, Bobby és R2D2, Bubu 81, Csápás Rozi, Hava, Kata, Mázi. Nagy puszi nektek, hello, bello! Hát kellemes, lazulásos, retrózásos délutánt kívánok mindannyiutoknak. Aztán jelen vagyok a heavenface.com oldalon. Itt van kedves Mac, Iron Ella, Ella, Redjox, aztán Sellőlány, Sunny, Tigris, Abai, Ashlia, Ford, Kárhozott, Margitka és még sokan mások. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, ahol itt van Dani 195, Imre 400, kellemes zenehallgatást nektek is bizony. Hát a mai napon 2026, 7. hó, azaz július 29-e van, szerdai napocska, és bizony a napocska 31 fok van, bizony. Lenne égetek, vigyázzatok! Flóra és Márta névnapja van, mindenkinek boldog névnapot! Aztán ugye, van, aki ma ünnepli a születésnapját, hát boldog névnapot, vagy szülinapot. Happy birthday to you, boldog szülinapot annak, aki ma ünnepli a születésnapját. Hát kérem szépen, mindenféle zenét hoztam, érkeztem, készültem nektek, kedves, drága hallgatók, és remélem, hogy élvezni fogjátok a jó kis zenéket. Nagy részt külföldi zenéket hoztam. Egy ZDFS 1998-as zenét hoztam, Labustól az SOS-t, aztán érkezik SES Adelante 2015-ös Crazy Ibiza remixe. Figyelj, füle, induljunk előre!

Pontosabban 1998. második 8-án mutatta be a ZDF Fresh Garden című műsorában ezt az együttest. Hát figyelj, azért ez felvétel.

Adelante. Krízi bizarr remixét halljátok.

Ez a délután, ez ma egy ilyen szíles retro zenék vannak. Hát, aki szereti, szereti, aki nem, nem. Figyelj, fülej! Somebody help me. 2015-öt írunk, már akkor is ment a Deep Remix. Figyelj, fülej!

Remélem ütemre kanalazzátok a jégkrémet, vagy bármi hűvöset. Én bevallom őszintén, én adás előtt benyomtam egy bögre jégkrémet. Annyira jól esett, hogy csuda! Aztán lehet, hogy holnap már beszélni nem bírok, na de hát ez ilyen,

Hát kérem szépen, eljött az idő, hogy mit csináljunk? Úristen, hát mit csináljunk, gyerekek? Egyet jobbra, egyet balra, előre meg hátra. Told neki, gyerünk!

2013-at írunk, érkezik Vamos a la Paya, egy Stereo Place Remix, Lónától, figyelj! Mázi azt mondja, hogy mikor? Hétvégén visszatér a 43 fok. Figyelj, 43 fokban is lehet ámbulizni.

Na, akkor kérem szépen, le a textillel, le a nejlonkát, le a mindent is, és gyerünk, partizunk egy jót. Hab parti szillel. Ígérem, becsukom a szemem, nem látlak benneteket, lehet bulizni.

Hello, hello, hello, bello, kedves Britannia Rádió hallgatók! Üdvözlöm azokat, akik most kapcsolódtak bele a retro műsorba. Velem Szillel, 18 óráig vagyok veletek. 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Tartsatok vele! Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is! Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania, tartsatok velünk, ahol még haladtak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, aztán még a heavenface.com oldal, és van nekünk egy saját jó kis chatünk, bithang, kötője jó, kötője radio.com, és a www.portboletten.hu oldal. Nos, kérem szépen, eljött az idő, hogy hozzak egy több személyes feldolgozást, egy jó kis remixet, még hozzá egy, hát nem is tudom, sok szereplős, tehát nem fogom felsorolni, de az biztos, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Love Message, aztán jön Dr. Albán, ugye, a kis fogdoking It's My Life címmel itt a Britannia Rádióban. Masterboy Erotic, Mr. President, Fun Factory, Scooter, Love Message.

Nos, kedves bitangok, érkezik egy jó kis 2000-es mix, Modern Talking mix. Fogadjátok majd sok szeretettel tőlem, nektek küldöm mindannyiótoknak.

halihó, hát kérem szépen, ők voltak a Modern Talking Mix 2000-es. Remélem tetszett, és jót bulisztatok rajta. Leszakadt a pajta, ugye bemaradt a macska, hát 18 óráig vagyok veletek. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation. 20 órától 22 óráig

este 10 óráig Pete érkezik, és a Eurodance Mania. Tehát este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Ami a zenéket illeti, érkezik Max Riven, Moonlight Shadow, aztán Matthew Koma, Kisses Back.

0: Hello, hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, üdvözlöm, aki most kapcsolódott bele a műsorban. Már csak egy órán van veletek, sajnos nagyon-nagyon szalad az idő ilyenkor, de ne feledjétek el, hogy ma ugye szerda van, pénteken érkezek, 16 órától lazulunk. Na de ami a mai napot illeti, a továbbiakban 18 órától 20 óráig, érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora, élő közvetítés a Twitch-en, nézve hozzá te is. 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania, úgyhogy tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök. Ami a zenéket illeti, érkezik a Rednecks, Cotton Eye Joe, aztán Michael Jackson, Remember Time, figyelj!
1: Been married long time ago. Where did

Megan Jókis Banjo. Megan Jókis Pofagyaló. Mit csinálnék vele? Hát elindulnék a jó kis utamon, ugye, mert olyan meleg van, hogy porzik az út. Na de érkezik a pop királya Michael Jackson, Rembrandt Time.

Már meg is van, mit csinálnék. Hát ellovagolnék az egyiptomi fáraókhoz, akiket ugye leszíjaznám a lovamat, és felkortyolnám a kis kulacsomat, ugye, ami disznóbőrből van, vagy miből, nem tudom, tök mindegy. És a sziklák között ott rohangálnék benjommal.

bizony a Skorpió király is betámadna, hát valószínű, hogy felnyitnám a koporsókat, megkeresném Pandora szelencéjét, hát meg ilyen vágyaim vannak mostanában. Csipni a seggemet a Skorpió, azt hiszem. Nem baj, hát a Skorpió királya kiszivatnám a mérget, az hódziher.

Elképzeltem magam nejlonkában, hogy futkosok a fáraótól, meg a skorpió királytól. Állítom, még filmnek is elmenne, ez lenne az új magyar film. Roni, teljesen mindegy!

De szól Ziherről, szólnék Scully-nak és Mulder ügynöknek, hogy szóljanak valami UFO-s izének, hogy jöjjenek értem.

0: cserébe odaadnám nekik a kulacsomat, ugye? Hát na figyelj, érkezik Snap to Power.
1: Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Á, szólnék doktor Albánnak, vadászra, aki azt a szút belőlem valamelyik fogászati kellékével, és akkor énekelni, hogy Hello Afrika! Mert én minden előadóval jóba vagyok, ha nem tudtátok, és minden színésszel is, ugye? De legjobban Sigourney Weaverrel, ugye? Alien. Közösen üldöznénk az alieneket. Én hoznám a banjo-mat, meg egy disznópörzsölőt, azt tuti.

De például szívesen összeismerkednék azzal a színésszel, aki játszotta azt a bizonyos filmet, a Prométeuszt ajánlom figyelmetekbe. És bizony van belőle második rész is.

Iron Ella egyből azt kérdezte, mi állna beléd, Szil? Hát mi? Hát a faszú! A fának a szúja!

Szóval eltöltöttem én egyedül, hogy mindenkit elviszek Egyiptomba képzeletbe. Ott most tök jó idő van, képzeljétek el. Apropó, ettetek már egyiptomi fagyit? Ez a kérdésem számotokra. Érkezik Paradise City és Billionaire, Another Death in Paradise. Ez bizony egy Stereo Love remix lesz. Hát képzeljétek el, még én sem ettem olyan fagyit, de aki evett, azt mondja már el, hogy milyen.

Nagyon fes vagy, kedves Roni, azon a pupu tevén. Feszítesz, mint állat. Jól nézel ki rajta. Én lehet, hogy nem mernék felülni a hátára, szegénynek összerogyna. Vagy én a soktól, a sok hatására. Nos, kérem szépen, New Life Generation érkezik personál Jézussal. Egy jó kis mixben itt a Bitang Jó Rádióban.

Bizony, ez egy depes módos feldolgozás New Life Generation-től. Na de, érkezik egy igazi szerelmes dal, és küldöm mindenkinek.

Tony Braxton, Don't Break My Heart. Igazi simulós zene. Na gyerünk gyerekek, simuljatok össze valamivel.

Nem sokára 2002-es év egyik legjobb zenéje érkezik, és nagyon sokan szerették, és a mai napig szeretik. Ő a Lambada, Kauma az előadó. Lambada 2002, fogadjátok sok szeretettel!

Hamarosan érkezik egy kis funky zene, az előadó Sarah Connor lesz. Nem mai zene, az Hozier.

Ugye, ugye, volt ez a világ is. Én amúgy kimondottan imádtam az ilyen jó kis zenéket. Valahogy jobban megmozgattak, mint a mostaniak. Én bevalom, imádtam a 90-es évek zenéit. A remélem ti is. Bizony, jön egy díva. És a mai napig díva, Rihanna, Don't Stop the Music.

Hamarosan érkezik kedves Pinocchio Maxi Sensation című műsorával, aztán 20 óráig marad veletek, 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania, tartsatok velünk! Nagy puszi neked, Nefertiti!

Hamarosan érkezik az utolsó zeném nektek már, a kedves hallgatók. Too Unlimited, No Limit.

Ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és az ő Maxi Szenzőn című műsora. Én köszönöm, hogy velem tartottatok a mai délutánon is. Várok pénteken mindenki 16 órától egy kis lazulásival. Köszönöm a figyelmet, szia voltam, hello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, nyisőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancára, s mi vajon a szíve?
5: Tervet.

0: jelölöm, hogy meddig kell tolni. Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláj!
1: Mensch, was für eine schöne Windjacke. Sind verrückt, der Rakota hat so fleckt mal.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek!

emberekálljunk meg, tútótuk, rátótuk, tútótuk, rátótuk. Elgondoljuk, ez a Bitangyó Rádió. Hanem már a fafő, Pinocchio egészen úszak, ugye benne pedig ugye a jól megszakott a szerdai Maxi Sensation.

No, Bélaim, tehát túltoltuk, rátoltuk már az elején, rátoltuk, vagy eltoltuk, hát kérem szépen egy biztos, hát a Bitangyó rádió, benne a fafejű Pinocchio egészen 20 óráig, ez itt a Maxi Sensation, de mert elkezdenünk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenévalagatását, kérem szépen a Szilikonag a nőnek, kedves Szilik, össze a fantasztikus zenéket, jó pihenést nektek, jó hűsölést a kis klímával, már akinek ugye van. Itt kérem szépen Recken hőség van. Vagy 33 fok, kérem szépen. Ismételten támad a hőség. Szóval bitangyoradio.com egy weboldal. Egy megújult weboldal, gyere és látogass el hozzánk te is. És ugye ezen keresztül ugye meg lehet, illetve pontosan el lehet érni a chatfalunkat. Persze változatlan.

Ugye ma élő műsor van, pontosan hogy élő képpel a Twitch-en, illetve a Facebookon keresztül megtekintett a műsor képpel és hanggal, mert bizony van képem hozzá, mondjuk hozzá Ultra HD. Szóval bitongyoradio.com, egy rádió határok nélkül, egy rádió rádió közül, télen, nyáron, tavasszal, ősszel, hallgatok szolgálatában.

Red for Love. Ugye ez ott a műsor nyitó muzsikája, kérem szépen Grant Miller és a Red for Love. Hát Bitangyó Rádió, tátká! Ennek 1983-ban járunk. Egyik kedvenc felvételem, eme fantasztikus zenei korszakból. Üdítő fiúk, vagyis a Boytronic és a felvétel a You. A Bitangyó Rádióban.

Ugye két fantasztikus emlék a legutóbbi Bitangyó rádiós találkozóról. Egyiket ugye kedvesemtől, az Orkától kaptam, míg a másikat ugye Sági Tündétől kaptam, vagyis Pandorától. Mind a két pinobaba egyébként nagy büszkesége az én gyűjteményemnek.

Igen, Kata, jól vannak. Jól vannak tartva, itatom őket, etetem őket rendesen. Naponta háromszor kapnak enni és inni. Hát kedvesen Mázli, nekünk valahogy nem sikerül soha találkoznunk az éterben. Múltkor is vártam, hogy ívsz, hogy azt mondtad, keresni fogsz majd engem szombat délelőtt. Hát valahogy nem sikerült megtalálnod.

Egy rádió határok nélkül. Mert tehát 1983 Boltronik és a You. Igaz kézi kollega, ő egy igazán a fantasztikus formáció. Nem egy slágeres előadók. Akárcsak a most következő csapat, aki szintén nem mondhat erről, hogy egy slágeres előadók, hiszen rengeteg slágert adtak évről évre nekünk. Hát íme egy 79-es meg a slágerük. Frank Ferrer és csapata a Bonnie M. Liz Mitchell. Bobby Farrell. Vagyis Bonnie M. 79.

Hát kedves Kata, majd ha ideje engedi, akkor jönni fog. Létezik rajta kívül más is a műsorvezetők között. Szerintem a Wolfit most engedd el egy időre, legalábbis én azt gondolom. Megvan a maga dolga éppenséggel, azzal foglalkozik. Engedhetj egy nyugodtan.

gyerekek, ilyenkor a legjobb ugye egy jacuzziban, igaz? Ejtőzni kezdünk már jó hideg sörrel, vagy egy hideg vízzel, egy hideg üdítővel, és élvezni kérem szépen a lágya masszírozó buborékok frissítő hatását. Hát igen, te így látom, tovább mentél egy gondolattal, már hozzá gondoltál egy hölgyet is. Te kis huncut. Álmodni jó, kérem szépen, álmodik a nyomor, tartja a mondás. www.bitangyoradio.com. Ennek lesz a 79. Egy Frank Ferenc által menedzselt formáció, az a Boney M.

Na köszönöm, hogy ezeket a 79-ben járunk, akkor időzünk még mindig 79-nél. Jaj, gyerekek, mikor csoda sláger. Na figyelj, Kézi. Amikor én még kis rác voltam, hát ekkor szépen közel 14 éves voltam. Azt hiszem legalábbis. 79. Precis Wilson és csapat az Eruption. Hát kérdezik, ez szólt, kérdezik, még a vízcsapból is ez folyt. 79-ből. Eruption és a One Way Ticket.

Egy legendás korszak. Legendás felvétel itt a Bitang Rádióban. 1979. Precious Vision és az Eruption.

Ez a történet szállodája. Hát irány! Persze csak egy irányba. Hát mivel megyünk?

Egy igazi klasszikus, egy igazi örökzöld felvétel, egy igazi tánczene, egy igazi dance music, a táncparkettek zenéje, Eruption, One Way Tickets. Massive Sensation.

pedig érkezik egy érdekes felvétel. A felvétel először 1963-ban láttam a napvilágot. Barry Maguire jó voltából. Gondolom ez a név nem sokat mond senkinek sem igazából. Tehát 63 Barry Maguire. Na de a következő név 65. Mamas and Papas. Ez annál többet mond. De mi ugye most 78-ban járunk majd. Tehát a felvétel először 63-ban indult el körútjára. Barry Maguire jó volt, aztán pedig ugye 65-ben a Mamas and Papas vitte sikerre a felvételt. Még ugye 78-ban érkezett egy felvétel, egy piros nyomású lemezen, kérem szépen a Colorado nevű formáció dolgozta fel a felvételt, amely persze nem más, mint a Mamas and Papas nagy sikere, úgymond. Ha már ugye Kézi álmodozik, akkor álmodozzunk tovább, hiszen álmodni jó. California Dreams, kaliforniai álmok a Bitangi Rádióban. 78 és a Colorado féle feldolgozás. De lehet népességre Santa Esmeralda is, hogy éppen hallom.

Egyébként egy limitált kiadású maxi lemezre mezetsz a korongján. Colorado és a jól ismert Mamas and Papas által sikerre vitt felvétel a California Dreams.

yanındaki izi. Sandro Savon'tan bana mıydı?

Ugye hétfőn volt egy, mondhatod, hogy kevésbé sikeres próbálkozásom, ugye a legendás tucépulttal. Van meg mit csiszolni rajta, bár imádom az igazat megvalva. Bármilyen éppen most játszom, az sem a világ vége. Szóval 78-ban jártunk szépen egy feldolgozás, persze ez volt Colorado-féle feldolgozás, és ahogy mondottam, igazából 63-as a felvétel, Barry Maguire, jó volt, abból ugye vált a muzsika, ugye ismerte a népközönség, előtt aztán pedig ugye 65-ben ugye a Papa Saint Mamas vitte további sikerre a felvételt. Egyesült Királyság, egy fantasztikus kettős, kérem szépen. Garancia erre a két név. Vince Clark, már önmagám is garancia. És Andy Bell. Egyben a két dalszerző egyébként. Erasure és a Sometimes.

Szóval a bitangyoradio.com egy weboldal. Nyugodt egy megújult weboldal, gyere és nézz körül te is nálunk. Lehet regisztrálni az oldalra, kérem szépen, akkor ugye több minden lehetőséghez van hozzáférésetek. Bitangyoradio.com. Azon belül pedig ugye a chatfőre kattintva be lehet hozzánk kerülni a chatszobába. Nézzünk körül, mi újság a chatfalon. Mindjárt két kollega a chatfal a legtetején, kérem szépen Kizi és Roni. Őt követően két robotunk, ugye? Van egy intelligens, vagy van egy kevésbé intelligens robotunk. Bobby és R2D2. Itt van szép erdőből Bubu barátom, és persze gondolom a háttérben Melinda is, vagyis kedvese Bubuné. Itt van a csámpás Rozi. Itt van az örökké kérdező Kata.

akkor az én kedvesem, egyetlenem Zorka is. Csiók, csok, csok. Kopasz barátom a háttérben éppen a munkában. Szóval a legendás, a 80-as években járunk, kérem szépen 80-as évek közepe. Andy Bell és Vince Clarke kettős erasure és a Sometimes a Bütöngi Rádióban. Ugye ők az Ola Murszumi slágerrel debütáltak annak idején. Ugye Vince Clarke-ot az, aki ugye megjárt a Depeche Mode-ot, majd a Jazzut keresztül Penelizonzsi Moáéval, utána érkezett Andy Bell-lel az erasure.

A legendás, a 80-as, igaz, kedves Kézi Barát, amikor is még ugye mi zenéltünk, aktívan te is, meg én is. Hiszen azért, hogy nem azt mondjuk, hogy DJ előtagot, azért bizony van a rádióban elég DJ. If anybody should die, what... 1984.

Egy Bobby Orlando által felfedezett úriember transvestita. Ő Divine. Take a seat and relax. Foglalj helyet. Enjoy the music. Divine és a YouTube.

0: shut the door.
1: Take a giant step for you and all mankind.
0: Persze, ez a felvétel ismerős lehet, hogy sokak számára, ugye például ugye Sipos F. Tamás jó voltából is, ugye előkerült ez a felvétel magyarul. Nincs baj, baby. Magyar a virtus, csak a zene szól. Hey, hey, hey! You think you're

Divine. Egy legendás korszak, legendás felvétel itt a Bütöngyő Rádióban. Benne Divine és a You Think You're a Man egy special remixben. Mist. Ha már 84-ben járunk, egy debütáló felvétel, amely persze meghozta a sikert az úriember számára. Ő Fancy és a felvétel, Slice Me Nice.

Eljöjjön DJ Krem szépen! Az előadás alatt Podrecki János az Egyesült Államokból szülekedés, Jani barátom, szép napot neked! Ez ügyött még közel, ugye dél környékén járunk, ugye a csodás a Floridában. Hello, Dutyi Dili! 1984, tehát kérem szépen Fancy és a debütáló felvétel a Slice Me Nice. Ugye szép szóval élve azt mondom, hogy én két csecsene nevelkedtem, mármint a zenei ágat illetően, meg egyébként a valóságban is. Szóval két csecsene nevelkedtem, igazkod és kopaszbárt, egyik ugye egy csecsene nem volt más, mint Tucé Józsi barátomé, a másik pedig nem volt más, mint Raus Karcsi barátomé. Most akkor következik egy Raus Karcsi által magamba szívott felvétel, úgymond kérem szépen 82-es rajtszámmal. Fantastique! Mama told me!

Valahogy mondottam, hogy egy két csecsen nevelkedtem, hogy egyik volt a Tucé Józsi barátom, ugye másik Ák pedig ugye Rós Karcs barátom volt, aki kicsikét persze dalamosabb, úgymond slágeresebb zenéket játszott. 82 Fantasztik és a Mama Told, mi a Bütangi Rádióban.

Kérem szépen, repülőző, jó persze, jó zenék és persze jó emberek társaságában, bitangyuradio.com. Egy rádió határok nélkül, benne a fafejű pinok, és persze benne a műsor minden szerdán 18-20 óráig élőben, képpel és hanggal, a Facebookon, illetve a Twitchen. Majd pedig ugye 20 órát érkezik Pete és a Eurodance Mania bitangyuradio műsorában. Ugye a héten volt 40 éve, és Budapesten járt a fantasztikus Queen zenekar. Ők is ugye Freddie Mercury elénekelt magyarul ugye a tavaszi szél vizetáras című nótát. És ugye azt ígérte akkor, ugye 40 évvel ezelőtt, hogyha még élni fog, akkor vissza fog térni ugye hozzánk Budapestre. Sajnos ugye ez már nem történetett meg, hiszen ugye azóta, ugye ő már ugye távozott, kérem szépen körünkből, de itt maradtak a zenei, kérem szépen a bitangyuradio.com. Érkezik tehát Freddie Mercury egy szólólemezről. Great Pretender, Freddie Mercury, vagyis Frederick Buzzara, született Tanzániában, Zanzibárban. A Queen-ekori legendás énekesi, ugye szólóban, Freddie Mercury és a Great Pretender.

0: see.
1: Hello, Gusti.
0: I'm wearing my heart like a crown.
1: Kész csak Zitának.
0: Pretend that you're still around.
1: Egy fantasztikus hang, egy egyedi hang egyébként, ugye 100-ból egy ilyen van, vagy éppen 1000-ből van egy ilyen. Freddie Mercury a Queen legendás énekese, ugye szólóban. Ez egy szóló felvétel a zenekarra nélkül. De 1987-ben járunk. Merre fel vagytok, horvát tengerpart? Split?

Hát adott Gusztus, maga, mert mindent lát és mindent hall. Mondta hal, és kedvenbe kapta a cápa, és elhúzott.

0: Na gyere, Gusz, akkor segíts nekünk te is! Hiszen minden erőre szükségünk van, kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafejő, Fafejő, Pinokio. Egészen úszok, ugye ez itt a Maxi Sensation. Hát uraim és hölgyeim, hölgyeim és uraim! Vagyis egy szóval Béláim! Fogjunk össze! Hiszen egységben az erő. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ez a Bitangyó Rádió.
1: Gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkerünk, kerünk!

0: Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláj!
1: Mensch, was für eine schöne Windjacke.
2: Nyomjad, Guszti, ne sumákolj!
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk!
2: Basszus, Guszti, túltoltuk, hát rátoltuk!
0: Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
2: Még egy csodaszép felvétel, kérem szépen így fél időben. 1987-ben járunk még mindig. Svédország, Joy Tempest és csapata a Svéd Europe. És ez már a kerül.

1987. Svédország Joy Tempest és csapata egy fantasztikus rock legenda. Kérem szépen, Carrie adott a felvétel címe itt a Beatengrádon. Most pedig ugye kedves Guszti barátom, emlékszel erre a felvételre? Egy debütáló felvétel 81. Egy nagy kedvenc, egy igazi egyéniség, egy igazi parti arc. Kérem szépen, szintén persze egy égi zenész, bécsi város szülöttje Johann Hölzel, vagyis Falco. És a Der Kommissar a Beatengrádióban.

Igen, Jet, ő volt az a színes egyéniség egyébként, aki szint itt a pop szakmába. Iván Hölce, vagyis Falko és a Der Kommissár, ugye 81 egy debütáló felvétel, amelyel bizony-bizony beérte magát, kérem szépen a zenetörténelembe. Alles klar, Herr Kommissar. Ciao.

legjobb kollega a chat falon. Ő Wolfi, hát hello Wolfi. Kellemes kikapcsolódást neked. Engedd el a gondokat és a bajokat. Gyere és élvezd a zenét. Enjoy the music. Ez itt a Bitangyo Radio Station. 81, Johan Hölce, vagyis Falko és a Der Komisszár. Ugye bizony-bizony, ugye vannak a szívemhez közel álló muzsikák, és persze vannak a szívemhez közel álló személyek. Ugye ilyen például, hogy a kedvesem Zorka. Hát életem, érkezik egy nagy kedvencet 2002-ből, mert ez a Bitangyo Rádió.

Sorrelve felvétellen ment a szívemhez közel álló hölgynek, kedvesemnek Zorkának. Szóval mondottam, bizony vannak kedvenc muzsikáim, és persze bizony vannak a szívemhez közel álló személyek. Szóval kedvesem, 2002 a fehér rapper, a mágus, Eminem és a felvétel a vidát mi a Bitongi Rádióban. Most akkor menjünk nem szépen 92-be. Egyesült Királyság, egy posztkóz és egy reintón szám. A csapat a neve E17. És a felvétel, mert bizony kérem szépen berobbantotta a listákat. E17, House of Love.

Klockan szépen egy East London, tehát ugye E17, ugye ez a poszkoz életem, szóval ugye ez nem más, mint egyébként a Walthamstow, innen közel van egyébként hozzám közel 10 perc busszal, Walthamstow, egyébként indult az a felvétel, indult az a formáció. East 17, House of Love, a Vitangyarádóban 92.

Úgy, gyerekek, reprezentő, kérem szépen, reprezentő, hiszen már... Kifele megyünk az időből. Az enyekedik kusztalától Pete és a Eurodance a Mánia Bitongerádő műsorán. Everybody in the house of love.

egy műsor minden szerdán a Bitangerádában 18-tól, kérem szépen, ez a Maxi Sensation. Egy élőben, egy képpel és hanggal, kérem szépen, a Facebookon, illetve a Twitch-en keresztül nézhető a műsor.

92, tehát E17 Egyesült Királyság, a Walthamstow város része. Na akkor menjünk tovább, Krisztében 96. Érkezik egy igazi nagy Eurodance csapat, ez nem más, mint az Erotik. Pitangyó Rádió, tátká! Hát Fritz, Love My Teeth! Azok a csodás mellek. Pitangyoradio.com 96 Erotik Remax Fritz Love My Teeth. Hát Fritz szereti az én melleimet. Hát gyere Fritz, akkor nyomulj rá. Pitangyoradio.

1996. A Füllet Erotika a Bitangy Rádióban egy füllet éjszakán. Brit, Love My Tits.

Fred! Oh, Fritz! Vagy mindenkinek szépen, mi Sam Szájának ingere! Fritz, love my tits! Egy dance remixben a Bütengő Rádióban!

2004-ben járunk, ugye? Eddie Watt és a felvétel az In Your Mind a Bitangy Rádióban. Ez itt a Maxi Sensation. Vele pedig kérem szépen érkezik egy igazi mókagyáros formáció. Ezt sugalja egyébként a csapat a neve is. Igaz, Casey? Hát bitangyradio.com Fan Factory. Don't go away. To the 90s. Is it the bit on-

Fan Factory, Don't Go Away. Egy 90-es sikercsapat. Close to You. Pain. I Wanna Be With You. Megint sláger, köszönöm szépen a csapathoz.

W Pete Alexia. Because I'm loving you. Basszus, mekkora sláger volt ez. Eredetel hajam. Back to the 90s. Dance floor.

Hello Pista, ott van egy szép estét neked is. Ez a Bitangyó Rádió. Van a WUFIT Alexia is a felvétel. Because I'm loving you. Eurodance. 20 órától Pittel a Bitangyó Rádióban.

0: És persze a legszebbik mennyem, Katica is. És persze a gyermekeim. Na akkor a Bitangyó Rádió. Egy rádió határok nélkül. Benne a Fafejű Fafejű Pinokio egészen 20 óráig.
1: Good evening!
0: Good evening! Szép estét!

Ugye közben a háttérben kapom a fiacskámtól az információt, hogy augusztusban, augusztus 12-én, hogy a Scooter koncert az Egyesült Királyságban, hát mi látom, mennünk kell. Hív a kötelessége.

Fú, 54 van, kérem szépen! Igen, nekem lassan, de biztosan, hogy a búcsúznom kell, hiszen érkezik 20-szerától Pete és a Eurodance Mania Vitongeredő műsorában, hiszen szerda van, és a szerda akkor 20 óra. És a bizony 20 óra, akkor pedig Eurodance Mania Pete-tel. Szóval Béláim, köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő és egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában

0: Joey Peters, Winter in my heart. Tél a szívemben, mióta elmentél. Azóta a nap sem sütött, persze nem igaz, hiszen eléggé süt a nap, hiszen ma is 1033 fok volt Londonban. Azt mondja, no sunshine, hát de van sajnos. Tell me why, winter in my heart. I'm cry.
1: It's winter in my life.
0: I miss you. Don't tell me why you say goodbye. Hát mondd, miért mondtál a búcsút nekem? Hát csak azért, mert vége van a műsornak. Ugyanis tudom, köszönöm szépen még egyszer mindenki, megtisztelő, és egyben kitöltöd a figyelmet, mert 2 órában. Ez volt a mára a Maxi Sensation. Talán ugye legközelebb, majd ugye pénteken találkozhatok. 18 órát, ugye, péntek este meg a parti. De ugye senki sem vagy, szerintedik Pete 20 órától és a Eurodance Mania. Ugye holnap is várunk benneteket, ugye reggel ugye 11-től 12-ig ugye van a szokásos rockóra. Majd pedig ugye 18 órát érkezik Mókuska és a Minden, ami zene. Majd pedig ugye őt követi 20 órától Gébelen és a tök esti parti. Itt a Bütöngő Rádióban. Én búcsúzom, és persze Pete érkezik hozzátok a Bütöngő Rádióban.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten.

Szép jó estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitang Jó Rádiót hallgatjátok, útjára indul az ilyenkor jól megszokott Eurodance Mania, a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance felvételeivel. A mikrofonnál szerény személyem Pit és a legjobb Eurodance slágerek. Bízom benne, hogy a legjobb válogatásban is, bízom benne, hogy mindenki megtalálja a magához illő muzsikát. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagyunk a cseten. Hamarosan tartok egy népsorolvasást. Ezen perceken belül elindult Sabrina és a Rockabilly című felvétel egy extended mixben. Ez a felvétel szóljon Pinocchio kollégának az előző két óráért. És hát, hogy kik is vannak itt velünk? Hát itt van velünk Pinocchio. Aztán itt van velünk Kézi kollega. Üdv néked, kedves barátom és kollégám. És ha már a kollégákat említjük, itt van velem Ronnie kolléga is. Itt van velünk a mi AI botunk, itt van velünk Bobby. Aztán itt van velünk R2D2. 81. És persze gondolom a háttérben ott van Bubuné is, sziasztok. Aztán itt van Csámpás Rozi, a technik neved, de még mindig nem igazán tudok megbékülni. De úgy látom, hamarosan kénytelen leszek. Aztán itt van János. Itt van Kata, itt van Mázli, Pista 67, Roli 37, Szerény Salamander, a műsor egyik törzs hallgatója. És végül, de nem utolsó sorban, egy hölgy, aki nem más, mint Zorka. Jó szórakozást mindenkinek! Induljon a voli, tartsatok velem 10 óráig. Én mindent megteszek a jó hangulatért. Jó szórakozást mindenkinek!

0: folytatásban ismét egy remekbe szabott zenei összeállítás következik még hozzá. Black Image és a Big Brother a folytatásban, aztán jön Disco Blue és az I Don't Cry. Itt lesz felünk többek között még Afrika Bombata a folytatásban, aztán jön Disco Kings és a Born to be Alive. Tarts velem, Eurodance Mania, minden egyes szerdán 8-tól 10-ig.
1: Eurodance Mania, minden szerdán este, Pitten.

Érkezik Belmond és Parker és az On The Move, aztán itt lesz Santos és a Pump It Up, aztán szerepet kap még ebben a zenei blogban Ingrid is, és végül, de nem utolsó sorban sereghajtóként jön egy nagy kedvencem, egy duett formáció érkezik, DJ Bobo és Irene Cara közöse What A Feeling címmel. Szóval csalunk továbbra is, ez itt még mindig a Eurodance Mania a Bitangyó rádióban, a mikrofonnál Pétert hallod egészen este 10-ig a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance felvétele.

Köszönöm, Mászli, örülök, hogy ennek is tetszik a műsor, és örülök, hogy ő is velünk tart. Bár mondjuk, ha együtt vagytok, akkor nem is nagyon tehet mást. Jó szórakozást kívánunk ennek is. És remélem, hogy a továbbiakban is élvezni fogja a műsort. Ahogy ígértem, jön Ingrid felvétele a folytatásban.

Adásban viszont megyünk tovább még hozzá, nem is akármilyen előadókkal és felvételekkel, hiszen érkezik elsőként majd Ice MC és a Run Fall Cover című muzsika. Méghozzá egy Euro Rap Extended Mixben fog felcsendülni, aztán jön majd egyik nagy kedvencem, és nem csak az enyém, hanem tudom, hogy Kézi kollega kedvence is, jön Lavos és a Be My Lover, méghozzá egy High Energy Remixben. De itt lesz még velünk többek között Snap és a Welcome to Tomorrow. Itt lesz Lorendo és a Right Here Waiting. És végül, de nem utolsó sorban, sereghajtóként ebben a blogban érkezik majd The Underdog Project és a Sunday Night.

Tudi agora que deixou tu que pediga foi tu estás com Marte, Vera ou nós, You Got to Move On, Simi Fabi, tá lá? Essa não foi tu estás maneira que assim como é comigo, The South Brothers, deixa Baker Street. E que last week went in Wickfield, deixa Saturday Night. Já na casa se ali estás tu com a Vigira, hoztam egy jó kis 90-es évekbeli mega mixet. Természetesen egy rövidített verzióban. Kapcsolatok önünk továbbra is a mikrofonnál Pétert halljátok, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Vitangio Rádióban.

Nos, hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan véget ér a móka mára, zárul Pete-nek zenetára. Hiszen lassan, de biztosan elérkezünk az utolsó negyed órához. És szeretném megköszönni az elmúlt két óra megtisztelő figyelmét velem. Legközelebb jövő héten szerdán találkozhatok ismételten ugyanebben az időpontban. És most így az utolsó etapban a hölgyeké lesz a főszerep. Itt lesz velünk Enlé, itt lesz velünk Eliza, aztán jön Korona, és jön Soft, vagy Shift ki, hogy szereti. És a Mucho Mambo's Way. Most hát a hölgyek zárják a mai műsort. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki itt volt velem. Tartsatok velünk legközelebb is. És természetesen hallgassátok a Bitangyó Rádiót. További szép estét, sziasztok! Az elmúlt két órában Pétert hallottátok itt a Bitangyó Rádióban.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
4: Las Rocas, donde siempre y vamos. Mañana.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek, 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

helyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.